nenda wene nyanga mbuhike vita bukeli pogo Nati sizela nyesmogo, stela nyesfihle nyesdogo Nenda wene nyanga mbuhike vita bukeli pogo Nati sizela nyesmogo, stela nyesfihle